0: reklámot tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Végső döntés lesz a hazai uniós forrásokról. Zajlik a szúnyogírtás, minden rendben az olasz rizlingekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az uniós források hazahozatalának fontosságáról beszélt Vitézi Dávid miniszter felszólalásában az országgyűlés rendkívüli ülésén. Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege elkészült. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható. Úgy vélte, minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Hozzátette, összességében csak nem 6000 milliárd forintról van szó. Ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb, egyösszegű, a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A lakosságot kérdezik a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. A társadalmi egyeztetést a kormány kezdeményezte. A témához kapcsolódó törvénytervezet a kabinet honlapjáról érhető el. A weboldalon található tájékoztatás szerint vármegye helyett a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím lenne a hivatalos elnevezés. Szombatig várják a véleményeket. Budapesten folytatódik a szúnyoggyérítés. A harmadik és a negyedik kerületben zajlik az írtás, Pest megyén kívül. Összesen 10 megyébe érkeznek a szakemberek. Az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az egyedek nappal aktívak, de kicsi az életterük, így sokat jelenthet, ha az esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozva a szaporodásukat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagyáruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátossy Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, sav, széndioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is.
1: A változóan felhős égbolt mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, zápor csak elvétve fordulhat elő. 30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: 103.9 Rock FM.
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott. Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: A héten döntenek a hazai uniós forrásokról, felülvizsgálják az ebrendészetet, lebuktak az emberkereskedők, a mikrofonnál Gál Ildikó. A Magyarországnak járó uniós források ügyében lesz végső döntés Brüsszelben. Kármán András pénzügyminiszter szerint a hét második felében teszik meg az utolsó uniós jogi lépést a támogatás hazahozatala érdekében. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a holnapi kormányülés után a belga fővárosba utaznak az ECOFIN pénteki ülésére. A nemzetközi közösség gazdasági és pénzügyi tanácsa határozhat a végleges jóváhagyásról. Megkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése, ezt Gajdos László miniszter jelentette be. Elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, úgyhogy elindul a felülvizsgálat és a terepi munka. Utána az önkormányzatokkal közösen megpróbálják ezeket a létesítményeket minél hamarabb korszerűvé, európai szintűvé tenni. Fülön csíptek 10 emberkereskedőt a magyar rendőrök. A júniusi egyhetes nemzetközi akcióban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza csak nem 5100 személyt, 1800 járművet és nagyjából 700 helyszínt ellenőriztek az egyenruhások, 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település, 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni elsősegély nyújtószolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve akár életmentő beavatkozást is megkezdenek.
1: Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog nyarat továbbra is mindenkinek, július 7-e 07.07. Apropó, ma majd egyébként egy kicsit bondozunk is, hogy minek kapcsán. Hát az sem maradt titok, hiszen ma reggel is hozom majd a történeteket, és persze a zenéket. Remélem, hogy mindenkinek pihentető volt az éjszakája. Aki nyaralni készül, vigyázzon magára, és töltse kellemesen. És az utakon közlekedésbe természetesen mindig vigyázzunk. Na nem sokára majd Alice in Chains, Glenn Frey, kávé mellé meg egy kis Black Sabbath. Az mindig jár. Úgyhogy jó reggelt!

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évek.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat mindenkinek, aki hosszabb útra indul, főleg mondjuk az M1-esen, ott kellő türelemmel Herceghalom és Biatorbágy között. Továbbra is sávzárásba lehet botlani a 11. kerületben, a Villányi úton, éppen a Bach csomóponti felüljáró előtt, illetve érvényes az egyirányosítás a Budafoki úton, a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utca irányába.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét, kívánom a jó reggelt annak, aki most csatlakozik. Hát kedves Apollóniák és Willibaldok. Ez annyira megtetszett ez a név, hogy utána néztem. Akaraterős és merész. Az ősi Villeo, azaz akarat és bald, azaz merész szavakból. Egyébként természetesen német és germán. Nagyon ritka név, az elmúlt évtizedekben nem szerepel a leggyakoribb nevek között. Kedves szülők, hát itt a lehetőség, hogy felragyogtassuk a Willibald nevet. Jó? Na, jönnek a hírek, információk, aztán persze majd megnézzük a rock kronikákat, és zenélünk. Bon Jovi-ekkel folytatjuk majd

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Végső döntés lesz a hazai uniós forrásokról. Zajlik a szúnyogírtás, minden rendben az olasz rizlingekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az uniós források hazahozatalának fontosságáról beszélt Vitézi Dávid miniszter felszólalásában az országgyűlés rendkívüli ülésén. Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege elkészült. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható. Úgy vélte, minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Hozzátette, összességében csak nem 6000 milliárd forintról van szó. Ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb, egyösszegű, a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A lakosságot kérdezik a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. A társadalmi egyeztetést a kormány kezdeményezte. A témához kapcsolódó törvénytervezet a kabinet honlapjáról érhető el. A weboldalon található tájékoztatás szerint Vármegye helyett a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím lenne a hivatalos elnevezés. Szombatig várják a véleményeket. Budapesten folytatódik a szúnyoggyérítés. A harmadik és a negyedik kerületben zajlik az írtás, Pest megyén kívül. Összesen 10 megyébe érkeznek a szakemberek. Az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az egyedek nappal aktívak, de kicsi az életterük, így sokat jelenthet, ha az esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozva a szaporodásukat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátossy Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is.
1: A változóan felhős égbolt mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, zápor csak elvétve fordulhat elő. 30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kellemes keddet kívánok mindenkinek. Július 7-e, hát a rock történet egyik legfontosabb születésnapját rejti, hiszen ezen a napon született a Beatles legendás dobosa. Na de róla majd később, de ha már Beatles, akkor 69-ben e napon megkezdődnek a Here Comes the Sun felvételei. George Harrison, Paul McCartney és Ringo Starr a londoni EMI, később Abbey Road stúdióban rögzítik a Beatles Abbey Road albumának egyik legikonikusabb alapját. John Lennon autóbaleset miatti lábadozása okán hiányzott a sessionről. 75-ben szomorú fellépés, Keith Moon utolsó fellépése a The Who tagjaként az USA-ban. A legendásan őrült dobos utoljára vált színpadra azon a napon a zenekarral a turné zárásaként. Egyébként, opp, ezt majdnem kihagytam, 68-ban e napon feloszlott a Yardbirds. Éppen a minap beszélgettünk róluk. A legendás brit blues rock együttes e napon hivatalosan is feloszlott. A gitáros Jimmy Page azonban kénytelen új tagokat toborozni a már lekötött skandináv turné kötelezettségei miatt, miután Eric Clapton és Jeff Beck ugye kikerültek. Hát így, 103.9 Rock FM, na, majd még persze azért nézzük a továbbiakat is. De most zenéljünk, jön a Guns N' Roses!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat mindenkinek, aki hosszabb útra indul, főleg mondjuk az M1-esen, ott kellő türelemmel Herceghalom és Biatorbágy között. Továbbra is sávzárásba lehet botlani a 11. kerületben, a Villányi úton, éppen a Bakcsomóponti felüljáró előtt, illetve érvényes az egyirányosítás a Budafoki úton, a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utca irányába.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: A héten döntenek a hazai uniós forrásokról, felülvizsgálják az ebrendészetet, lebuktak az emberkereskedők, a mikrofonnál Gál Ildikó. A Magyarországnak járó uniós források ügyében lesz végső döntés Brüsszelben. Kármán András pénzügyminiszter szerint a hét második felében teszik meg az utolsó uniós jogi lépést a támogatás hazahozatala érdekében. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a holnapi kormányülés után a belga fővárosba utaznak az ECOFIN pénteki ülésére. A nemzetközi közösség gazdasági és pénzügyi tanácsa határozhat a végleges jóváhagyásról. Megkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése, ezt Gajdos László miniszter jelentette be. Elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, úgyhogy elindul a felülvizsgálat és a terepi munka. Utána az önkormányzatokkal közösen megpróbálják ezeket a létesítményeket minél hamarabb korszerűvé, európai szintűvé tenni. Fülön csíptek 10 emberkereskedőt a magyar rendőrök. A júniusi egyhetes nemzetközi akcióban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza csak nem 5100 személyt, 1800 járművet és nagyjából 700 helyszínt ellenőriztek az egyenruhások, 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település, 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni elsősegély nyújtószolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve akár életmentő beavatkozást is megkezdenek.
1: Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kedves Apollóniák és Vilibáldok, hát boldogok. Nem sokára majd 07.07 a dátum, úgyhogy egy picit bondozunk. A kapcsolódási pont pedig Paul McCartney lesz. Addig viszont még majd In Excess, ez meg itt az AC/DC.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

1039 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval 1973, Paul McCartney betör a Bond univerzumba. Live and Let Die. Ami egyébként nem csak az ő szóló karrierjének, hanem a teljes James Bond franchise-nak is egy elég fontos mérföldköve. Paul McCartney és felesége Linda McCartney írták a dalt, a producer csapat pedig felkérte a Beatles egykori legendás producerét George Martint a monumentális nagy zenekari hangszerelés elkészítésére. McCartney azután írta meg a számot egyetlen délután alatt, hogy elolvasta Ian Fleming eredeti azonos című regényét. A film producerei csak a dalt akarták megvenni, és egy soul énekesnővel, Shirley Bassey-vel vagy Thelma Houstonnal akarták elénekeltetni. McCartney azonban kikötötte, a dalt vagy az ő új zenekara, O Wings adja elő a fő címe alatt, vagy nem adja el a dalt. Ez volt a legelső rock szám a James Bond filmek történetében, amely megtörte a korábbi, jóval finomabb jazzes nagyzenekari tradíciókat. És ez lett a legelső James Bond főcímdal, amelyet Oscar-díjra jelöltek. Úgyhogy így, és hát természetesen aztán a Guns N' Roses is jól feldolgozta. Na, hát itt a kapcsolat a 0707-hez. 103.9 Rock FM? Hát akkor rázva, nem keverve.

0: Rock FM.
1: 7:30, megyünk is tovább, előbb hírek, információk, egy kis próza, aztán majd megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok, és persze zenélünk. Jönnek majd Van Halenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Tárgyalják az alaptörvénymódosítást. Budán lesz villamosvonalfejlesztés. Elkapták az unokázós csalót. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Már ma tárgyalni kezdi az országgyűlés az alaptörvény újabb módosítását. A javaslat azonnali hatállyal megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, 12 éves időkorlátot vezetne be a képviselőknek, visszaállítaná a 70 éves korhatárt az alkotmánybíróságon, és létrehozná a közvádlói jogkörrel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A Fidesz már korábban jelezte, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársaság elnök leváltása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. Lebukott az unokázós csaló, előtte azonban szatyorszámra vitt el aranyat és pénzt a becsapott áldozataitól, milliókat szerzett így módon. Egyik bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit, és a kért pénz óvadékra kell. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit egy zacskóba, majd kiakasztotta azt a kapura. A rendőrök kiderítették, hogy a zsákmányt egy román nő vihette el, és amikor a bűnöző legközelebb felbukkant Békésben, azonnal elfogták. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető, gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal, mondta rádiónknak Várszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgató.
3: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják meg tartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni.
2: A változóan felhős égbolt mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, zápor csak elvétve fordulhat elő. 30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, boldog nyarat mindenkinek, 0707 a dátum, remélem kinek dolga akad, nem lesz túl sok. No, boldog születésnapot, kedves július 7-eiek. Hát Ringo Starrral lehet eldicsekedni. Vagy ahogy ő megszületett, Richard Starkival. A világ valaha volt leggazdagabb és egyik legnagyobb hatású dobosával, akinek egyedi balkezes stílusa és megbízható ritmus szekciója nélkül hát a Beatles hangzása elképzelhetetlen lett volna, bár ugye gyakorlatilag háttérbe szólult a Lennon-McCartney páros mögött, zenészként is, emberként is ő volt a zenekar igazi összetartó ereje, bár balkezesnek született, egy jobbkezes dobfelszerelésen tanult meg játszani, emiatt a pergetéseit és a hangsúlyait mindig a fordított kezével indította, ami egy teljesen egyedi és utánozhatatlan dinamikát adott a Beatles daloknak. Zenésztársai és George Martin producer is többször kiemelték, hogy Ringo szinte soha nem hibázott. Órákon át képes volt hajszál pontosan tartani a tempót, ami a vágások és a korai soksávos felvételek idején létfontosságú volt. A 70-es feloszlás után azonnal sikeres szólókarrierbe kezdett, 73-as Ringo című albumán mind a három egykori Beatles tag segített neki dalszerzőként és zenészként. 89-ben alapította meg a Ringo Starr and His All-Star Band nevű formációt, amelyel a mai napig aktívan koncertezik. Igen, 85 évesen is színpadon elképesztő energiákkal dolgozik 2026 tavaszán, és kora nyarán is újabb nagyszabású amerikai turnéra indult az All-Star Band 16. felállásával. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Ringo Starr, 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat mindenkinek, aki hosszabb útra indul, főleg mondjuk az M1-esen, ott kellő türelemmel Herceghalom és Biatorbágy között. Továbbra is sávzárásba lehet botlani a 11. kerületben, a Villányi úton, éppen a Bach csomóponti felüljáró előtt, illetve érvényes az egyirányosítás a Budafoki úton, a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utca irányába.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!

0: Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepeplaza.hu.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Előrelépés az uniós források hazahozatalában. Óbudán írtják a szúnyogokat. Nem volt gond az olasz rizlinggel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az uniós források hazahozatalának fontosságáról beszélt Vitézy Dávid miniszter felszólalásában az országgyűlés rendkívüli ülésén. Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege elkészült. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható. Úgy vélte, minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Hozzátette, összességében csak nem 6000 milliárd forintról van szó. Ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb, egyösszegű, a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A lakosságot kérdezik a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. A társadalmi egyeztetést a kormány kezdeményezte. A témához kapcsolódó törvénytervezet a kabinet honlapjáról érhető el. A weboldalon található tájékoztatás szerint Vármegye helyett a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím lenne a hivatalos elnevezés. Szombatig várják a véleményeket. Budapesten folytatódik a szúnyoggyérítés. A harmadik és a negyedik kerületben zajlik az írtás, Pest megyén kívül. Összesen 10 megyébe érkeznek a szakemberek. Az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az egyedek nappal aktívak, de kicsi az életterük, így sokat jelenthet, ha az esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozva a szaporodásukat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagyáruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátossy Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
4: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is.
3: Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

du hast mich, du hast mich.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, nyugodt közlekedést, kellemetes keddet és boldog nyarat. Ilyenek az Apollóniák és a Vilibáldok. Én meghozom a zenéket, majd Faith No More, a Doors, a Midnight Oil, ez pedig itt Mr. Clapton.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, remélem kinek dolgokat, semmi nem akadályozza ebben. Hát igen, 2006-ban e napon hunyt el Syd Barrett, 60 esztendős volt. Cukorbetegség okozta szövődményekben, halt meg a Pink Floyd alapítója. Bár a sajtóban közvetlenül a halála után sok helyen ugye ezt nevezték meg, mivel Barrett valóban hosszú évek óta súlyos diabétesszel küzdött, a hivatalos halotti anyakönyvi kivonat és a család későbbi megerősítése szerint a tényleges ok egyébként hasnyálmirigyrák volt. Syd Barrett a 60-as évek végén a londoni underground pszichedelikus széna abszolút királya és a korai Pink Floyd zenei agya volt, a hirtelen jött hírnév és a ránehezedő nyomás. No meg a mértéktelen LSD használat azonban gyorsan skizofrén tüneteket és teljes mentális összeomlást váltott ki nála. A koncerteken sokszor csak állt a színpadon merev tekintettel, miközben a gitárja lógott a nyakában. Miután két nehezen összerakott szólólemez után végleg felhagyott a zenéléssel, visszavonult szülővárosába, Cambridge-be, ideje nagy részét absztrakt festészettel és kertészkedéssel töltötte. És egyébként bár nem dolgozott, de a Pink Floyd tagjai, különösen David Gilmour szigorúan ügyeltek arra, hogy Syd a korai dalok után járó szerzői jogdíjakat az utolsó pennyig megkapja, így élete végéig komoly anyagi biztonságban élhetett. Hát így történt ez 2006-ban. 103.9 Rock FM, a zenéjünk.

0: Rock FM.
1: Fél kilenc kapunk is híreket, aztán pedig, hát két igazi himnusz. Egy Aerosmith, meg egy Iron Maiden.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Pénteken döntenek a hazai uniós forrásokról. Ellenőrzik az ebrendészetet. Elkapták az emberkereskedőket. A mikrofonnál Gál Ildikó. A Magyarországnak járó uniós források ügyében lesz végső döntés Brüsszelben. Kármán András pénzügyminiszter szerint a hét második felében teszik meg az utolsó uniós jogi lépést a támogatás hazahozatala érdekében. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a holnapi kormányülés után a belga fővárosba utaznak az ECOFIN pénteki ülésére. A nemzetközi közösség gazdasági és pénzügyi tanácsa határozhat a végleges jóváhagyásról. Megkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése, ezt Gajdos László miniszter jelentette be. Elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, úgyhogy elindul a felülvizsgálat és a terepi munka. Utána az önkormányzatokkal közösen megpróbálják ezeket a létesítményeket minél hamarabb korszerűvé, európai szintűvé tenni. Fülön csíptek 10 emberkereskedőt a magyar rendőrök. A júniusi egyhetes nemzetközi akcióban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza csak nem 5100 személyt, 1800 járművet és nagyjából 700 helyszínt ellenőriztek az egyenruhások, 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település, 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni elsősegély nyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve akár életmentő beavatkozást is megkezdenek.
2: A változóan felhős égbolt mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, zápor csak elvétve fordulhat elő. 30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

1079 Rock FM. És milyen érdekes, ugyebár, hogy egybeesnek a dátumok tekintettel arra, hogy 1968-ban e napon feloszlott a The Yardbirds, majd napra pontosan 12 évvel később, 1980-ban pedig a Led Zeppelin adta utolsó koncertjét. A koncertet egy nyugat-berlini jégcsarnokban rendezték, a turnét végig beárnyékolták a belső feszültségek, valamint Jimmy Page és John Bonham súlyos drog és alkohol problémái. 10 nappal korábban, június 27-én Nürnbergben a koncertet mindössze 3 dal után félbe kellett szakítani, mert Bonham gyakorlatilag összeesett a dobok mögött, de Berlinre összeszedte magát. A történelmi setlist: a zenekar egy nyers, megalkuvást nem tűrő, több mint 2 órás koncertet adott, majd abszolút visszatért a gyökerekhez, és egy 17 perces fináléval zárták, a legutolsó szám, Wall of the Love. Egy rendkívül hosszú improvizációkkal teli verzióban adták elő, és hogy mi történt a koncert után? Hát igazából nem tudták, hogy ez az utolsó fellépés, a zenekar ugyanis gőzerővel készült a folytatásra. 80. szeptemberében a tagok Jimmy Page vidéki házában gyűltek össze, hogy próbáljanak a küszöbön álló nagyszabású őszi észak-amerikai turnéra. Szeptember 24-én a próbák szünetében John Bonham elképesztő mennyiségű alkoholt fogyasztott el, elaludt, és szeptember 25-én ugye meghalt, 2 hónappal később pedig december 4-én a 3 életben maradt tag kiadta a hivatalos közleményt, hogy a Led Zeppelin feloszlott. Tehát még egyszer, ennek igazából a kezdőpontja ez az utolsó koncert volt. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat mindenkinek, aki hosszabb útra indul, főleg mondjuk az M1-esen, ott kellő türelemmel Herceghalom és Biatorbágy között. Továbbra is sávzárásba lehet botlani a 11. kerületben, a Villányi úton, éppen a Bach csomóponti felüljáró előtt, illetve érvényes az egyirányosítás a Budafoki úton, a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utca irányába.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 909

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 ezer forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Az alaptörvény módosítása lesz napirenden. Újabb villamosvonal épül. Elkapták az unokázós csalót. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Mert ma tárgyalni kezdi az országgyűlés az alaptörvény újabb módosítását. A javaslat azonnali hatállyal megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, 12 éves időkorlátot vezetne be a képviselőknek, visszaállítaná a 70 éves korhatárt az alkotmánybíróságon, és létrehozná a közvádlói jogkörrel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A Fidesz már korábban jelezte, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársaság elnök leváltása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. Lebukott az unokázós csaló, előtte azonban szatyorszámra vitt el aranyat és pénzt a becsapott áldozataitól, milliókat szerzett így módon. Egyik bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit, és a kért pénz óvadékra kell. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit egy zacskóba, majd kiakasztotta azt a kapura. A rendőrök kiderítették, hogy a zsákmányt egy román nő vihette el, és amikor a bűnöző legközelebb felbukkant Békésben, az azonnal elfogták. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető, gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal, mondta rádiónknak Várszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgató.
11: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják meg tartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni.
10: Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, kívánom továbbra is a kellemetes reggelt, bár inkább lassan már szép napot mindenkinek, no ebben az órában is a legnagyobb. Én majd az emlegetett Led Zeppelin, Ugly Kid Joe, Starship kezdésnek meg Guns N' Roses. Jó, az utakon mindenki vigyázik, főleg aki éppen nyaralni indul.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Összegyűlnek az uniós pénzügyminiszterek, sok a tigris szúnyog, jól vizsgáztak az olasz Riesling borok, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az uniós források hazahozatalának fontosságáról beszélt Vitézi Dávid miniszter felszólalásában az országgyűlés rendkívüli ülésén. Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege elkészült. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható. Úgy vélte, minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Hozzátette, összességében csak nem 6000 milliárd forintról van szó. Ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb, egyösszegű, a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A lakosságot kérdezik a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. A társadalmi egyeztetést a kormány kezdeményezte. A témához kapcsolódó törvénytervezet a kabinet honlapjáról érhető el. A weboldalon található tájékoztatás szerint vármegye helyett a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím lenne a hivatalos elnevezés. Szombatig várják a véleményeket. Budapesten folytatódik a szúnyoggyérítés. A harmadik és a negyedik kerületben zajlik az írtás, Pest megyén kívül. Összesen 10 megyébe érkeznek a szakemberek. Az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az egyedek nappal aktívak, de kicsi az életterük, így sokat jelenthet, ha az esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozva a szaporodásukat. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátossy Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is.
1: Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM-ben. Hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt. Hát van itt minden, ami az időjárást illeti, de az a helyzet, hogy nyár van, ami dübörög, dübörög a foci VB, és dübörögnek a legjobb rockzenék. Ez itt a lényeg, és semmi más. Na most az van, hogy ugye bennünket online streamen is lehet hallgatni. Ha valaki elutazna nyaralni, akkor www.rockradio.hu, és ott vagyunk, és azért is érdemes, már csak azért is érdemes, mert már is a Doors-szal folytatjuk, és a Break On Through to the Other Side-dal, ez egy igazi Doors klasszikus. Ez volt az első kis lemezünk 1967-ben, és bár akkoriban még alig figyelt fel rá a közönség, később a zenekar egyik legismertebb koncertnyitó dala lett, az évek során pedig igazi rock klasszikussá vált, olyan filmekben csendült fel, mint a Forrest Gump, vagy az Oliver Stone féle The Doors, sőt 2012-ben még a NASA is ezt a dalt választotta egy marsi küldetéshez, amikor zenét sugároztak a vörös bolygóra. Azt a mindenit! Ez itt a The Doors, és a Break On Through to the Other Side.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, Bruce Springsteen, a főnök, akinek mindig örülünk. Hát ő ugye több mint 5 évtizedes pályafutással rendelkezik, 2026-ban pedig nem csak zenei munkásságával, hanem kulturális és társadalmi szerepvállalásával is reflektorfénybe került. Az év egyik legfontosabb eseménye az új, mintegy 50 millió dolláros beruházással létrehozott Bruce Springsteen Center for American Music megnyitása volt New Jersey államban. A központ a legendás zenész életművét mutatja be archív felvételekkel, emléktárgyakkal és hangszergyűjteménnyel, miközben a rajongók egy átfogó képet is kaphatnak Springsteen több mint 50 éves pályájáról. A jubilómi évhez kapcsolódva egy nagyszabású Born to Run at 50 kiállítás is megnyílt, amely a klasszikus album örökségét idézi fel, és természetesen Springsteen az utóbbi időben többször megszólalt az Egyesült Államokat érintő társadalmi és politikai kérdésekben is, és a zene is központi szerepet játszik az életében, hát az ne játszana. Springsteen a hírek szerint új dalokon dolgozik, amelyek társadalmi és politikai témákat is érintenek. Hát akkor jöjjön a főnök és a Born in the USA!

93.9 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, már 7. hó 7-e van, bizony, telik múlik a július is, de a legjobb hangulatban természetesen, hiszen van a foci VB, van a nyár, és itt van nekünk például egy rakás nagyon-nagyon jó rockzene, amit mindenképpen kell, meg kell hallgatni, így mondanám inkább, mert így van értelme. Na és lényeg a lényeg, hogy ha esetleg valaki elutazott volna nyaralni, akkor online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és a Def Leppard-dal folytatjuk, akik 2026 nyarán is koncertturnén vannak, mégpedig Európában, 26. júniusban Svédországban rajtolt ez a turné, a finálét pedig a világ egyik legismertebb rock fesztiválján, a németországi Wacken Open Air-en tartják július végén, a turné különleges vendége pedig az Extreme együttes lesz, akikkel hát dolgoznak új albumokon, reméljük. De mindegy is, mert meg fogjuk tudni, hogyha már kint van Def Leppard, Pour Some Sugar on Me.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, na azt mondja Easy-DC, akik még mindig 2026-ban is nyomatják Power Up turnéjukat, mégpedig dél-amerikai stadion turné keretein belül, amely júliusban elkezdődött, és össze majd folytatódik. Hát viszont ide nem jönnek most Európába, úgyhogy be kell érnünk azzal, hogy így a legnagyobb klasszikusaikat hallgatjuk, mint például a TNT. Ez 1975-ben jelent meg Ausztráliában, és hamar a zenekar egyik védjegyévé vált. Ugye a cím a robbanó anyagra utalt, hogy én ezt mit kerestem össze 16 éves koromban, hogy ez mi lehet ez a TNT, vagy a TNT, na mindegy, most már csak így két kattintás és megtalálnám. De valójában Bon Scotték saját elsöprő erejüket hasonlították egy időzített bombához, ugye ez a hátsó gondolat a dalon belül, és érdekesség, hogy a dal egyik sora a Lock Up Your Daughters, vagyis a zárjátok be a lányaitokat, annyira emlékezetes, hogy ezt választott a címéül az AC/DC első brit főturnéja 1976-ban, amikor Ausztráliából Angliába költözve meghódították Európát. AC/DC TNT.

103.9 Rock FM, na hát akkor Metallica, akik itt voltak nem is olyan régen, egészen konkrétan június 11-én és 13-án dupla koncertet adtak a Puskás Arénában, két-két különböző előzenekarral és két-két különböző setlisttel, mert ugye a Metallica az a zenekar, aki két koncertet is tudnak adni a legnagyobb slágereikkel. Én ott voltam, egyáltalán nem volt átfedés a slágerek között, a Metallica a legnagyobb tisztelettel viselkedett a magyarokkal, és üdvözölte, hogy itt lehet Magyarországon. Egy külön plakátot, egy külön figurát készítettek a magyar korona illusztrációjával a fején, aztán olyan gitár pengetőket dobáltak szét a koncert végén, ami piros-fehér-zöld volt. Két magyar dalt is megtanultak, a Pokolgéptől a Totális Metált, illetve a Quimbytől a Hoppát, azért, hogy előadják nekünk. Szóval én azt mondom, hogy a Metallica tényleg kitett magáért. Ez a The Unforgiven.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé!

0: hasonló. Szintén meg a árparádi. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél giroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor giroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt. Hát még nem sok telt el a hétből, még közelebb vagyunk az elmúlt hétvégéhez, mint a közelgő hétvégéhez. De hát ugye nyár van, ez egy picit más időszak, meg hát attól függően is, hogy itt a foci VB lehet egy nagyon-nagyon jó kis pesgő hangulatot érezni a levegőben. Én ezt mindig mondom, és hát az időjárás is, ha kegyes hozzánk, akkor kegyes, ha nem, akkor nem teljesen. Mindegy, egy a lényeg, hogyha valaki elutazna nyaralni, akkor online streamen is hallgathat bennünket, www.rockradio.hu, és akkor már is jöhet a Pink Floyd. Hát a rajongóknak idén sem kell nélkülözniük a legenda zenekar körüli történéseket. Az év egyik legfontosabb fejleménye, hogy ismét reflektorfénybe került a banda ikonikus albuma, a The Wall. A zenekar egy új különleges 8-sávos gyűjtemény megjelenését jelentette be. Ezen kívül nagyon sokan vizionálják, hogy esetleg újra összeállnának, nem fog megtörténni soha a büdös életben, úgyhogy be kell érnünk ezzel itt a Pink Floyd és a Money.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93.9 Rock FM, hát Oasis, akik ugye 2025 visszatérésükkel egyszerűen felrobbantották a rockvilágot. Ez volt az egyik legnagyobb szenzáció, hogy kibékültek a Gallagher testvérek, de nem ért véget a történetünk a Live 25 turné lezárásával, bár hivatalos bejelentés még nincs, egyre több európai város neve merül fel. Egy lehetséges koncertturné kapcsán a legkonkrétabb hírek Rómából érkeztek, ahol a város kulturális vezetése nyilvánosan beszélt az Oasis esetleges fellépéséről, miközben Madrid neve is rendszeresen felbukkan a rajongói találgatásokban. Hát emellett egyre erősebbek azok a pletykák is, hogy a zenekar visszatérhet a legendás Knebworth House színpadára, ahol 1996-ban több mint 4 millió ember előtt írták be magukat végleg a brit rock történelembe. Egy biztos, egyelőre hivatalos turnénaptár nincs, de a háttérben zajló egyeztetések alapján könnyen elképzelhető, hogy hamarosan újabb Oasis koncerteket jelentenek be, hát jelentsenek, addig pedig Oasis Wonderwall.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy a 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Aztán a 10-es főúton Pilisvörösvár határában csatornáznak, a 10

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: Kaisai.hu.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyirosztpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyirosztpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia.

0: Befektető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, amely ugye már délután folytatódott tovább, mégpedig kedden délután, úgyhogy mindenkinek kellemes kedd délutánt kívánok. Hát az időjárással nem foglalkozunk, az olyan, amilyen nyár van, ez a lényeg, és hát ma 33 fok is lehet, úgyhogy mindenki vigyázzon, a kötelezőket tartsa be, ugye igyon sok vizet, teljes testet fedő könnyű nyári ruhában kell a napra menni, illetve ha autóval megyünk valóvá, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még akkor sem, hogyha éppen nem süt a nap. Na most, lényeg az, hogy online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és a Guns N' Roses-t is, mert hogy ők érkeznek, mégpedig, hát ők ugye koncerteznek egyfolytában, és időközben ugye tavaly december 2-án kijött két friss szerzeményük, a Nothing és az Atlas, azóta elindultak turnézni, ugye nem sok hírt hallunk, hogy lehet esetleg új lemez, de hát majd egyszer csak lesz. Most pedig jöjjön egy kis eső, de novemberben. Ez a Guns N' Roses és a November Rain.

93.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Mogyoródnál a Vásáros Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek, illetve az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Plusz 3620 99 909, az a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen. És jön a Scorpions, akik idén már voltak Magyarországon, június 20-án tették tiszteletüket 60. születésnapjuk alkalmából. Ez a Rock You Like a Hurricane.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Tehát hölgyeim és uraim, meg volt már a nagy bejelentés, de hát én imádom ezt mondogatni. Bryan Adams 8. alkalommal koncertezik Magyarországon 2026-ban, mégpedig december 16-án lép fel az MVM Dome-ban. Ugye minden második évben fellép Magyarországon, és ez a koncertje már időszerű volt pont ennél fogva, hiszen tavaly nem volt nálunk. A Roll with the Punches turnéval jön, megy a világban. Egyébként ő nem tud megülni a fenekén, úgyhogy ezt nyugodtan leszögezhetjük, és mi imádjuk őt, és nagyon-nagyon örülünk, hogy minden második évben jön. Kanada egyik legismertebb zenésze, csaknem 5 évtizedet tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és azt gondolom, hogy igazából ennél többet nem is kell róla mondani, annyit tudunk, hogy szeretjük, örülünk, hogy jön, és szívesen meghallgatjuk bármelyik felvételét. Most például itt a Heaven.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Iba vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, hát nyár van, foci VB van, jóság van, szépség van, a legjobb rock zenék itt vannak, online streaming is van, www.rockradio.hu. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, ha Szabin van, jó Szabit, hát tényleg itt a legjobb rock zenék mennek, na most aztán bebizonyítanom sem kell, hát hiszen, hogyha valahol szóba kerül a Deep Purple neve, akkor tényleg ők a legjobbak között vannak, és hát tulajdonképpen 100 millió eladott album, Rock and Roll Hall of Fame tagság, hát ők aztán tényleg tudják, hogy mit jelent a hard rock, és ide jönnek Magyarországra, mégpedig idén, igen, 2026-ban, október 2-a, péntek, a helyszín pedig a Papp László Budapest Sportaréna, és ha van egy olyan dal, amelyet mindenki ismer, tényleg mindenki, és mindenki szereti is, mert hogy ezt a dalt nem lehet egyszerűen nem szeretni. Deep Purple, Smoke on the Water.

93 Rock FM, na nézzük, hogy szerda hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk, kisebb eső záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat, szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik, hajnalban 13-21, délután pedig 26-32 fokot mérhetünk. Hát akkor ennyit tudnék mondani, meg annyit, hogy jön a Creedence Clearwater Revival és a Fortunate Son.

volt már a rockdél előtt, érkezett a rockdél utánnal és a legjobb rockzenékkel. Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night, én pedig mindenkit várok nagy-nagy szeretettel holnap is, egy szerdai rockdél előttel, addig is kellemes délutánt és estét. Én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig az Aerosmith és a Dude Looks Like a Lady.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a Keddi Rock délután. Ha valaki kellemes, simogató és nagyon szép nyarat szeretne, akkor figyeljen ezen a héten, mert ez a hét az. Kevés felhővel, rengeteg napsütéssel, és tulajdonképpen 29 fokokkal nagy átlagban, ennek ellent mond épp a kedd, meg aztán a szombat-vasárnap, amikor 30-31-32 fok lehet. Jövő hétre egyébként mondják a kánikulát 33-34 fokkal, de szerencsére a 38-42 fokoktól talán elbúcsúzhattunk már Dél-Magyarországon is, vagyis hogy nagy átlagban megmarad ez a csúcsok csúcsa 34-35, ha egyáltalán van, de most vasárnapig nincs. Kellemes délutánt, Klavancse Krisztián vagyok. Jó zenék a Rock FM-en mindig vannak, most a Bon Jovi és az It's My Life.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-ás autóút csomópontja és Újhartyán között burkolatjeleket festenek fel. A 24-es és a 41-es kilométerek között a belső sávot lezárták. A torlódás jelenleg meghaladja a 4 kilométert. Távolabb, Lajos Mizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják. A 73-as és a 74-es kilométerek között csak a belső sáv járható, itt a torlódás nagyjából 3 kilométeres. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt zártak le egy sávot, itt 6-7 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Az érintett szakaszokon lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé is, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás alakult ki, helyenként feltorlódnak a járművek. Budapesten a kedd délutánban a következőkre kell figyelni, forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, sávlezárás van a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, és még a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

93.9 93.9 Rock FM. Like tell you about now, baby. You know she comes to-

93.9 Rock FM, megkérdeztem a mesterséges intelligenciától, melyik az a 10 dal a Queen pályafutásában, ami évtizedeken keresztül elviszi a pálmát, és ezeknél nincs jobb. A mesterséges intelligencia azt válaszolja, hogy a 10. legjobb az I Wanna Break Free, mert hogy ez popdalnak is jó volt 1984-ben, és egyébként az egyik legnépszerűbb sláger mondjuk 100-ból. Ha ez a 10., akkor mi lehet a maradék 9? 9. helyen a The Show Must Go On. Szomorú esemény is tartozik hozzá, hiszen Freddie Mercury utolsó hónapjairól van szó, és az egyik legátütőbb, sodró lendületű sláger a Queen-től. 8. helyen a Crazy Little Thing Called Love, Freddie 10 perc alatt írta meg ezt a dalt, és 1980-ban megidézte az 50-es évek rockabilly stílusát. 7. helyen a Don't Stop Me Now, tele van energiával, és tele van zongorával. A 6. helyen a Killer Queen, 1974-es dalról van szó, tulajdonképpen ez is átütő siker volt, és akkor még nem volt Bohém Rapszódia. Az 5. helyen a We Are The Champions és a We Will Rock You dupla A oldalas kislemez, mindkettő stadion rock, vagyis hogy bármilyen rendezvényen elő lehet venni, és mindenki énekli, nem utolsó sorban üvölti. A 4. legjobb az a Another One Bites The Dust, az amerikai listavezető sláger, 1980-ban párhuzamban a Crazy Little Thing Called Love-val a 8. helyen, az is 80-as, az is vezette az amerikai slágerlistát. Ráadásul az a Another One Bites The Dust-nak funk az alapja. Wow! És a top 3. Under Pressure David Bowie-val a duett 1981-ben felejthetetlen elképesztő siker. A 2. legjobb a Somebody to Love. Ehhez mit kell mondani? Minden idők egyik legjobb Queen dala, de a Bohém Rapszódiát nem előzi semmi. És akkor most funk a Rock FM-en. Another One Bites The Dust. Let's go!

103.9 Soul FM és a keddi rock délután felmerül Robbie Williams kapcsán, hogy mit csinál ezekben az években, mert hogy új dala nincs. Egy-két évvel ezelőtt volt valami karácsonyi, de aztán ez úgy eltűnt, mint ahogy jött, és nem is lett belőle siker. Szóval, hogy mit csinál? Új dal nincs, slágerlistákon nem szerepel, hát turnézik. Például most 2026 nyarán, július 10-e Spanyolország, augusztus 5-e Dánia, augusztus 7-e Szlovákia, 13-a Lengyelország, 28-a augusztusban Portugália, és ha valakinek ez nem elég, szeptember 12-én Svájcban is elkaphatja. És télen óriási meglepetése, illetve nem is olyan óriási meglepetés, mert akkor arra felé van nyár, Ausztrália és Új-Zéland a turnéállomások. November 7-e, 12-e, 14-e, 18-a és 20-a. Klavoncsek Krisztián vagyok, Robbie Williams tehát nem tölti tétlenül az időt, az útinform sem. Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-as autóút csomópontja és Újhartyán között burkolatjeleket festenek fel. A 24-es és a 41-es kilométerek között a belső sávot lezárták, a torlódás itt meghaladja a 3-4 kilométer, távolabb Lajos Mizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják, a 73-as és a 74-es kilométerek között csak a belső sáv járható, a torlódás itt nagyjából 3 kilométeres. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt zártak le egy sávot, itt 6-7 kilométer hosszan arra szólnak a járművek, és erős a forgalom továbbra is az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás alakul ki. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, ezzel a dallal mindig a 80-as évek közepén járunk. 84-ben íródott, és még 85-ben is óriási siker volt. 1985-ben Európát a hidegháborús megosztottság határozta meg, de a kontinens sorsfordító változások küszöbén állt. Mikhail Gorbacsov hatalomra kerülésével például megindult a szovjet reform folyamat, miközben az EGK szeptemberben megkezdte az egységes európai okmány tárgyalásait az integráció elmélyítésére. A sportvilágot a brüsszeli Heysel tragédia rázta meg, ami miatt az 1985-ös bajnokcsapatok Európa kupája döntő után az Európai Szövetség határozatlan időre kitiltotta az angol klubokat a nemzetközi kupákból. És ha még mindig 1985, akkor tényleg tomboló siker volt majdnem két éven keresztül, de egy éven keresztül biztosan Varga Miklós Európa című dala olyan gigaslágerek árnyékában, mint a USA for Africa és a We Are the World, vagy Modern Talking és a You Can Win If You Want. Úristen, miket beszélek egy Rock FM-en. Jézusom, gyorsan lépjünk tovább. Red Hot Chili Peppers.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgótarjáni utca csomópontban, és sávlezárások a fővárosban a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is. További sávlezárások még a 11. kerületben a Villányi úton, a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, a Soroksári úton kifelé, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, a 23. kerületben a Grassalkovics úton kifelé, és szakaszos sávlezárás van napok óta napközben a 11-es főúton mindkét irányban. Folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton, továbbra is lezárás van a 9. kerületben a Szobieszki János utcában, és útszűkület van a 3. kerületben a Pannónia utcában és a Balzak utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 1039 Rock FM.
1: Nehezen lehet kiválasztani a 80-as évek kikaslágerei közül, hogy Billy Idol melyiket énekelte a legjobban, függetlenül attól, hogy hányadik helyen volt a különböző slágerlistákon. Az egyik örök kedvenc 1984-ből a Flash for Fantasy, és ha már 80-as évek, a keddi rock délután folytatása 17 óra után mindig végső visszaszámlálás van, ha a Europe azt mondja, már pedig azt mondja.
0: Tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszt pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszt pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia, egy otthon örök érték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
9: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a végső visszaszámlálás akkorát durrant 1986 végén, hogy a fél világ fél évig ettől volt hangos, pedig a Europe aztán utána is jött slágerekkel, észrevétlenül 1987 lett, a Carrie nagyobb siker lett az Amerikai Egyesült Államokban, mint a végső visszaszámlálás, és akkor még a Rock the Night, vagy a Superstitious, van mit felsorolni egy-két éven keresztül Joy Tempest énekhangjával a svéd Europe-tól. Klamoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, olyan információim vannak az útinformtól 17 óra után, hogy az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják, talán a munkákat ezekben a percekben már befejezik, a 73-as és a 74-es kilométerek között csak a belső sáv járható, a torlódás folyamatosan 3-4 kilométeres. Az ellenkező oldalon Budapest felé Inács térségében a 35-ös kilométernél baleset miatt zártak le egy sávot, itt 5-6 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Budapesten baleset történt az Alkotás utcában, és továbbra is a következőkre kell figyelni, forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, és sávlezárások a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, megszaporodtak a balesetek Budapesten a délutáni csúcsban. Rock FM hallgatók szerint a 14. kerületben a Róna utcában történt egy, a 18. kerületben a Rátai Gedeon utcában is, és az Alkotás utcában is van egy. Csak óvatosan, a kett délutáni rohanásban Balázs Fecó és a Korán Most kölykök a hátsó udvarból.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, és sávlezárások a fővárosban a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is. További sávlezárások még a 11. kerületben a Villányi úton, a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, a Soroksári úton kifelé, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, a 23. kerületben a Grassalkovics úton kifelé, és szakaszos sávlezárás van napok óta napközben a 11-es főúton mindkét irányban. Folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton, továbbra is lezárás van a 9. kerületben a Szobieszki János utcában, és útszűkület van a 3. kerületben a Pannónia utcában és a Balzak utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 103.9 Rock FM.
1: Keddi rock délután csak is a legjobbakkal, ahogy Steve Perry énekelte ezeket a dalokat, nem énekelte úgy senki. A Journey szuperkorszaka a 80-as évek, és Steve Perry szóló karrierjének is a szuperkorszaka párhuzamosan, mert hogy hol volt, hol nem volt Journey. Amikor volt, akkor többek között a Secret Ways is óriási siker volt, Words Apart, a dal alcíme. Klavoncsek Krisztián vagyok, pici időjárás jelentés 18 óra után, és Bad Religion.

0: késztetést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készleterejéig tart.
3: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár.

0: is részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, kánikula egy hétig még nem lesz, de rendkívül kellemes, igazi nyári időjárás, nagyon. Ráadásul maximum 29-30 fokokkal, kevés felhővel, rengeteg napsütéssel, szerdán jöhet még egy hidegfront, ennek köszönhetjük a 29 fokos csúcsokat, és egyébként egy-két napig még szeles vagy szelesebb időjárásra lehet számítani. Péntekre, szombatra, vasárnapra nagyon magas lesz az UV-sugárzás, és hétvégére megint befűt a júliusi nyár 30-32 fokkal, hogy aztán a következő hét elején ennél is magasabb hőmérsékleti értékek legyenek, 33-34-35 fokkal, de az még odébb van. A majdnem langyos nyarat, mert hogy 38 fokhoz képest ez majdnem langyos, szóval a majdnem langyos nyarat élvezzük ki ezen a héten, amíg lehet.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: Rock FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: valamit mondok.
1: 103.9 Rock FM, találós kérdés következik, de ezeket általában meg szoktam válaszolni a rock délutánokban. Nem kell érte Viber és SMS üzeneteket beírni. Kinek mi jut eszébe az Országúti Diszkó című filmről 1989-ből? A verekedések? A cselekmény? A csinos doktornő? Vagy éppen Dalton barátja, aki jön segíteni verekedni, aztán a végén késsel a mellében találják meg egy bárasztalra felfektetve? Illetve a város réme, az a kis alacsony figura, aki mindenkit terrorizál, és egyébként meg akarja törni a double-double, vagyis a szórakozó hely fényét, amit ugye sikerül összerakni úgy, hogy Jeff Healey és a csapata nagyon-nagyon jókat zenél, de most már nem ilyen védőháló mögött, hanem egyébként úgy szabadon. És mindenki kultúráltan szórakozik. Szóval kinek mi jut eszébe, ha más nem, akkor a legnagyobb slágerek is maradandóak. Ez egyébként ilyen rockkocsma akart lenni magyar nyelven, ahol tényleg jól szórakoznak az emberek, és cserébe atom jó zenék szólnak. Ez is elhangzik a filmben George Thorogood és a Bat to the Bone. Patrick Swayze emlékére most a Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, és sávlezárások a fővárosban, a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is. További sávlezárások még a 11. kerületben a Villányi úton, a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, a Soroksári úton kifelé, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, a 23. kerületben a Grassalkovics úton kifelé, és szakaszos sávlezárás van napok óta napközben a 11-es főúton mindkét irányban. Folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton, továbbra is lezárás van a 9. kerületben a Szobieszki János utcában, és útszűkület van a 3. kerületben a Pannónia utcában és a Balzak utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 93.9 Rock FM.
1: És amikor a 90-es években Magyarországra is szabadon betörhetett a grunge, vagyis az alternatív rock stílus, akkor ilyen gyöngyszemek születtek a műfajban, mint az Üllői úti fuck, nem fák, fuck. És az esküvő. Helyesen kell ejteni, és nagyon kell vigyázni a történelmi jelentőségére. Klamoncsek Krisztián vagyok, keddi rock délután folytatás, 19 óra után az utolsó órában ZZ Top, La Grange.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mosógép. Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Autódarú, Kósvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, és sávlezárások a fővárosban a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában és a Szilágyi Erzsébet fasorban is. További sávlezárások még a 11. kerületben a Villányi úton, a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, a Soroksári úton kifelé, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, a 23. kerületben a Grassalkovi úton kifelé, és szakaszos sávlezárás van napok óta napközben a 11-es főúton mindkét irányban. Folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton, továbbra is lezárás van a 9. kerületben a Szobieszki János utcában, és útszűkület van a 3. kerületben a Pannónia utcában és a Balzak utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

93.9 Rock FM, kánikula egy hétig még nem lesz, de rendkívül kellemes, igazi nyári időjárás, nagyon. Ráadásul maximum 29-30 fokokkal, kevés felhővel, rengeteg napsütéssel, szerdán jöhet még egy hidegfront, ennek köszönhetjük a 29 fokos csúcsokat, és egyébként egy-két napig még szeles vagy szelesebb időjárásra lehet számítani. Péntekre, szombatra, vasárnapra nagyon magas lesz az UV-sugárzás, és hétvégére megint befűt a júliusi nyár 30-32 fokkal, hogy aztán a következő hét elején ennél is magasabb hőmérsékleti értékek legyenek, 33-34-35 fokkal, de az még odébb van. A majdnem langyos nyarat, mert hogy 38 fokhoz képest ez majdnem langyos, szóval a majdnem langyos nyarat élvezzük ki ezen a héten, amíg lehet.

sosem adjuk fel, mert mi vagyunk a 103.9 Rock FM. V-motorok az elmúlt percekben, miért adnánk fel? Bődi Szili a műsorvezető most 8 órától, ahogy szoktuk, és indul a Keddi Rock the Night. Klamancse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Rock délután holnap is, az már a szerdai délután 3-tól. Búcsúzásos Smash Mouth és az All Star.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, és indul a Rock the Night. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, elő a metálvillákat, engedjük ki a hajunkat, engedjük szabadra a fantáziánkat. A telefonszámunk 0629999139, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól Tornanádoskáig. Indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást, kalandra fül!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 itt a Rock FM-en, szevasztok, ma július 7-e van, és az év 189. napja, 177 nap van hátra. Köszöntjük az Apollóniákat, Kovács Apollónia népdalénekes, pontosabban inkább magyar róta énekes, igen. És hát köszöntjük a Benedekeket, igen. Az Apollónia név az Apollón görög isten névből ered, akit a nap és a művészetek isteneként tisztelnek, a Benedek pedig latin eredetű jelentése áldott. Ne feledjük el, hogy több pápa is viselte ezt a nevet, köztük 16. Benedek, aki 2005 és 13 között vezette a katolikus egyházat, és ha már Benedek, az egyik legismertebb magyar meseíró, Benedek Elek is ezt a nevet viselte, bár ő vezetik névként.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, itt a Szilipédia. No, 155 éve született Gustav Mahler, a romantikus zene egyik legnagyobb alakja. Csehországban született, német ajkú családban. Mahler nem csak komponista, hanem zseniális karmester is volt. A bécsi operaház élén később a New Yorki filharmonikusokat is vezette. Szimfóniái hatalmas, monumentális darabok tele érzelemmel, fájdalommal és spiritualitással. Mahler így vallott saját munkásságáról: a szimfónia olyan világ, amely mindent magába foglal, és valóban minden benne van: fájdalom, öröm, élet és halál.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Szevasztok, én Bűdi Szilárd vagyok, az a Szili, és ez itt a Szilipédia. No hát a Pink Floyd legendás gitárosa David Gilmour ma 79 éves. Hát az egyik utolsó élő legendája a progresszív rock műfajának, ezt bátran állíthatjuk. Az Another Brick in the Wall, vagy a Wish You Were Here, vagy a Comfortably Numb ikonikus gitárszólói az ő nevéhez fűződnek. A Pink Floyd zenéje nem csak hangzásában újított, hanem társadalmi kérdéseket is feszegetett. A Pink Floyd feloszlása után David Gilmour később szólópályára lépett, és a 2015-ös albuma, a Rattle That Lock is hatalmas sikert aratott. David Gilmourról kijelenthetjük, hogy igazából a rock történelem egy egészen nagy szeletét birtokolja.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

1039 Rock FM Szilipédia. 1928. július 7-én született Pierre Cardin, a divattervezés futurisztikus fene gyereke. Az olasz származású, de francia divatgéniusz volt az, aki először márkanevet csinált a saját nevéből. S tegyük hozzá, hogy jóval mindezt a mai influencerek előtt. Ő alkotta meg az űrkorszak divatját a 60-as években, geometrikus szabások, metálfények, testre simuló overallok, de ő volt az első tervező, aki kollekciót készített Japánnak, és ő nyitotta meg a divatot a szocialista országok felé is. Cardin úgy gondolta, a jövőt nem lehet várni. Azt bizony meg kell tervezni.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93 Rock FM. Tudtátok, hogy van egy könyv, amit már több mint 200 éve nem adtak ki újra, de az ára ma is több mint 30 ezer dollár. Ez a kötet nem más, mint a John James által alkotott The Birds of America című munkája, amely 435 életnagyságú madárillusztrációt tartalmaz. A 19. században jelent meg, kézzel festve, és ma a világ egyik legritkább és legértékesebb könyve. Egy példánya 2010-ben 11,5 millió dollárért kelt el. John James Audubon természetkutatóként és művészként is egyaránt zseniális volt. A madarakat nem csak ábrázolta, hanem életre is keltette a papíron.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, képzeljétek el, hogy az izlandiak 70%-a hisz a tündérek létezésében. Egy 2007-es felmérés szerint az izlandi lakosság jelentős része hisz a huldufolkban, vagyis a rejtett népben. Ezek a természetfeletti lények, mint a tündérek és a manók állítólag a sziklákban élnek. És most jön a döbbenet része, mert hogy állítólag építkezéseket is gyakran elhalasztanak, ha egy tündér sziklaútban van. Bár kívülállóknak mesének tűnik, de az izlandiak szerint jobb biztosra menni, mert ki akarna feldühíteni egy manót, aki időjárást vagy szerelmi életet is képes befolyásolni. Hoppá!

93.9 Rock FM. Képzeljétek el, hogy a perui Andokban 5000 méter magasan nő a világ egyik legmagasabban élő növénye, ez pedig nem más, mint a jareta. Ez az élénkzöld, párnaszerű növény annyira sűrű, hogy rá lehet állni, mintha sziklára lépnénk. A jareta rendkívül lassan nő, évente csupán másfél millimétert. Vannak példányok, amelyek több mint 3000 évesek. A növény olyan körülmények között él, ahol nappal tűző napsütés van, éjjel pedig a fagypont alatti hideg az úr. A helyiek egykor tüzelőként is használták, de ma már védett. Nem csak kora, de különleges megjelenése miatt is.

103.9 Rock FM, ez itt a Szilipédia. Tudtátok, hogy a japánok számára a csend ugyanolyan fontos kommunikációs forma, mint a beszéd. A japán kultúrában a csend nem zavaró vagy kínos, hanem a tisztelet is a bölcsesség jele. Egy üzleti tárgyaláson például egy hosszú szünet lehet a gondolkodás ideje. Nem feltétlenül a feszültséget jelenti. A japán közmondás szerint a csend néha nagyobb bölcsességet rejt, mint 1000 szó. Hát ha ezt magyarra kéne fordítani, akkor azt tudnám mondani, hogy ne szólj szám, nem fáj feje.

103.9 Rock FM Szilipédia. No, tudtátok, hogy 2025-ben ünnepli 75. születésnapját az UNICEF Magyarországi Bizottsága. Magyarország 1950-ben csatlakozott az ENSZ gyermek alapjához, majd 54-ben hozták létre a hazai képviseletét. Az UNICEF máig több százezer magyar gyermek és család életét javította, védőoltásokkal, oktatási programokkal, szegénység elleni kampányokkal. Ma már nem csak segélycsomagokat osztanak, hanem gyermekjogi edukációval és szülőknek szóló tudásanyaggal is segítik a közösségeket.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM Szilipédia. Tudtad, hogy a sakkban a leggyorsabb mat három lépésből áll, és ezt úgy hívják, hogy bolond mat. Ez az a ritka eset, amikor egy játékos már a harmadik lépés után veszt. A bolond mat valójában csak a kezdőjátékosoknál fordulhat elő, de annál tanulságosabb. A név nem véletlen, a szabályok figyelmen kívül hagyása, a védelem teljes hiánya vezet ide. Mi a tanulság ebből? Néha a legnagyobb hibák nem az ellenfélnél, hanem nálunk kezdődnek. Ja, és ez nem csak a sakktáblán fordul elő.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

FM 103.9 itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön liebe Gäste, tschüss liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.

9. Rock FM. Rock FM.

mosdosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.